0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát Rádió és Televízió. Az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök június 9-ei magyar nyelvű adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Több alapvető élelmiszerből továbbra is behozatalra szorul Horvátország. A magyarok körében zárkózik az albán tengerpart népszerűsége a horvát mögé. Változékony felhőzet mellett részben vagy túlnyomóan napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Horvátország több alapvető élelmiszerből továbbra is behozatalra szorul, miközben gabonából és olajnövényekből jelentős többletet termel. A Horvát Mezőgazdasági Minisztérium és a Statisztikai Hivatal adatai alapján készített elemzésben azt írta, a horvát mezőgazdaság egyik legnagyobb ellentmondása, hogy az ország olcsó nyersanyagot exportál, majd drágább, feldolgozott termékeket vásárol külföldről. Horvátország búzából, kukoricából, napraforgóból és szójából többletet állít elő, ugyanakkor húsból, tejtermékből, több zöldség és gyümölcsféléből, valamint takarmány alapanyagból importra szorul. Az elemzés szerint különösen látványos a szója esete. Horvátország nagy mennyiségben termel és exportál az Európai Unióban keresett, nem génmódosított szóját, miközben a takarmányozásban használt feldolgozott szója alapanyagból alig néhány hétre elegendő a saját termelése, ami a feldolgozóipari kapacitások hiányát jelzi. A szakértők szerint hasonló folyamat figyelhető meg a gabonatermelésben is. Ivica Kiszics, az Ágrábi Egyetem agrártudományi karának professzora szerint korábban a kukoricát és más gabonaféléket a hazai állattartásban hasznosították, ma viszont ezek kivitele mellett sertés és marhahús behozatalára van szükség. A 2030-ig szóló horvát mezőgazdasági stratégia, az élelmiszer önellátás, a nemzeti élelmezés biztonság egyik alapjaként határozza meg. Az eddigi stratégiák azonban nem hoztak áttörést, különösen a tejhágazatban, a sertéstartásban, valamint a zöldség és a gyümölcs termesztésben. Az elemzés szerint Horvátország több alapvető élelmiszerből nem lenne képes éves szükségletét saját termelésből fedezni. Egy válsághelyzet vagy a határok lezárása esetén az ország nem feltétlenül maradna élelmiszer nélkül, de a fogyasztás jelentősen átalakulna, és nagyobb szerepet kapnának azok a termékek, főként gabonák és olajnövények, amelyekből ma többlet keletkezik. Az önellátás hiánya nem feltétlenül élelmiszer hiányt jelentene, hanem nagyobb bizonytalanságot és piaci kitettséget. Kiszics úgy véltem, Horvátország az elmúlt 3 évtizedben több olyan termékből is importra szorulóvá vált, amelyekből korábban önellátó volt. Példaként említette, hogy az ország búzát visz ki, miközben pékárut és más feldolgozott termékeket vásárol külföldről. Horvátország 2013-as Európai Uniós csatlakozása óta mintegy 10 milliárd eurót hívott le mezőgazdasági fejlesztésre, de az eredmények vitathatók. 2026 nyarán a magyarok számára az eddig ismét a tengerpart a legvonzóbb úti cél. A repjegy.hu legfrissebb foglalási adatai alapján a Budapestről június és augusztus között induló utazások esetében közel 50%-kal nőtt az európai tengerparti desztinációkra utazók száma az előző év azonos időszakához képest. Bár a városlátogatások népszerűsége is emelkedett 18%-os bővüléssel, a legnagyobb nyertesek egyértelműen a napfényes tengerpartok. Eközben a tengeren túli utak iránti érdeklődés érezhetően csökkent, a foglalások száma 19%-kal maradt el a tavalyitól. A nyári szezon egyik legizgalmasabb fordulata, hogy a kereslet nem csak a klasszikus mediterrán sláger desztinációk felé nő. Az adatok alapján ugyanis 2026-ban látványosan felértékelődtek azok a tengerparti úti célok is, amelyeket sokan korábban autóval közelítettek meg. A legnagyobb növekedés a tengerparti nyaraló desztinációknál figyelhető meg, különösen azokban az országokban, amelyek autóval is elérhetők, mégis egyre többen választják a repülős utazást. A top úti célok között is igazi meglepetés Tirana, amely a listán a 24-ről a 7. helyre ugrott, és 259%-ot utasszám növekedést mutat. Tiranába két fapados légitársaság is rendszeresen indít járatokat, ami hozzájárulhatott a látványos felputáshoz. A tengerparti desztinációknál a főszezon után szeptemberben több úti célnál érezhetően kedvezőbb átlagárak jelennek meg. Ez nem csak a pénztárcának jó hír, sokak számára a nyaralás kényelmesebb is lehet, ha csúcsidőszakon kívül utaznak.
2: A horvátországi református keresztjén kálvini egyház ismét konferenciát szervezett, ezúttal a karancsi református templomban. Az alkalmon dr. Kocsis Attila nyugalmazott lelkész tartott előadást a magyar református diaszpóráról. A tiszántúli református egyházkerület közgyűlése 2019. október 26-án ugyanis megalapította a magyar református diaszpóra központot. A központ működésének feladatai: a magyar református diaszpóra kutatása, elősegítése, különböző dokumentumok összegyűjtése és rendszerezése, a diaszpóra tudományos támogatása és a Magyar Református Diaszpóra Múzeum megalapításának előkészítése. E központ igazgatója dr. Kocsis Attila.
3: Mai előadás soknak a témája, mert hogy két előadás lesz. Az egyik a magyar református diaszpóra a világban, a másik pedig dél-szudáni keresztjének között, ez a címe. Két évvel ezelőtt jártam Dél-Szudánba, az ottani keresztény közösséget meglátogatva sok érdekes dolgot tapasztalhattam, és mind a két előadásnak egy közös témája van, vagy egy nagy árnya alá vehető, ami a hálaadás. Hálaadás azért, hogy egyáltalán létezik a magyar diaszpóra, még 120-130 esztendővel azután is, hogy kivándoroltak a magyarjaink, akár Dél-Amerikába, akár Észak-Amerikába. És hálaadás az, hogy ezek a dél-szudáni keresztjének nehéz életkörülmények között, ahogyan élnek, mégis hitüket megtartják, építenek, építkeznek, misszió van, tehát ezek hallatlan izgalmas kérdések. Dél-Amerikában kevesbedik a magyar közösség, mert oda nincs kivándorlás, és gyakorlatilag a 56-os kivándorlók voltak az utolsó nagy hullám, amikor kiérkeztek oda magyarok. Azóta gyakorlatilag nincs jelentősebb magyar bevándorlás oda, így ez a magyar közösség, vagy a magyar közösségek akár Brazíliába, akár Argentinába, de Uruguayt is említhetném, ott bizony csökkenő létszámban és csökkenő, illetve növekvő életkorral vannak. Én néhány évvel ezelőtt voltam Dél-Amerikában, akkor, mint a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak a munkatársa, látogattuk végig az ottani magyar közösségeket. És hát én egy másik munkámból kifolyólag a Magyar Református Diaszpóra Központ, ami Debrecenben van, ennek a vezetőjeként pedig gyűjtjük és őrizzük és feldolgozzuk a magyar diaszpórának a múltját, emlékeit, írásos emlékeket gyűjtünk, fotókat archiválunk, tehát rengeteg olyan munkát végzünk, ami a múlt megőrzését szolgálja. Az előbb is mondtam, hogy háladás azért, hogy vannak, háladás azért, hogy ma is ilyen szépen, szép számban összejöttünk, és hogy látszik, hogy nem adják fel a kisebbségi létben, és meg tudják élni a kisebbségi létet, és meg tudják élni a keresztjéni létet, és keresztjéni szolgálatban itt együtt tudnak lenni.
4: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.